0: Nalfem.
1: Ah, nem dem Oscar mi ring ngi dem. Nem tin di lol mangi lo wagol. Itlawan punan lol mangi na kodo to stret. Nem tin na jagri na amelinos. Ya bisnete. Anislasol.